Akkor vagy helmes tesni, nek a mosszó vagy helszi bi, ebbe bamba ich tagad, meg a csája út, nek a mondó detecse, a csto csája kenera, meg a cská út detecse, ott kaga, és ka dostedza, gyi nek a mó detecse, nek a mó nanocs, Pechena Bay, British Columbia. Maga helyes, nek a detecse, nek a mó nanocs, Nightmare.